Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hallgatod a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is, ez a Rádió Antrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon! Rádió Andrit!
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.
2: Jöjj, kedvesem,

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: V4 csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Éppen közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón

ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Rosszinszendi Romulus közösségi oldalán azt írt,

0: központi statisztikai hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 ezeret, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrincz Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett.
1: Rádió Andrit időjárás.
0: Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megérénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A kedvenceim és a tegnap slágerei dübörögnek nálunk itt a szombat reggelünkben, nem utolsó sorban a Dezsőknek, hiszen ők a május 23-a ünnepeltjei, latin magyar eredetű férfinévről van szó, amely a Desiderius névből származik, jelentése óhajtott és vagy kívánt. A középkorban népszerű név a szülők örömét fejezte ki a fiú gyermek születése iránt. Akiket még lehet köszönteni, ők a Rönék, a Vilmosok, a Desiderek, a Dezsérek, a Dézik vagy éppen a Dések, mert hogy ők is ünnepelhetnek a mai napon. Elméletek megalkotóinak napja egyébként a mai nap, mondom is, hogy mire is alapozom egészen konkrétan az állításomat, hiszen a szülöttek tekintetében azért sokan ezt a jelzőt kapták. 1734-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Franz Anton Mesmer, német orvos, csillagász, pszichiáter, pszichológus, a mesmerizmus néven ismert terápiás rendszer, a hipnózis modern gyakorlatának előfutára. Aztán 1848-ban született Otto Lilienthal, német repülőgép mérnök feltaláló, a repülés egyik úttörője volt ő. A repülés egyik úttörőjének azért is nevezik, mert hogy a madarak repülését utánozó siklórepülőket tervezett és készített is. Aztán 165 éve, 1861-ben született Ripül-Rónai József magyar festőművész, a modern magyar posztimpresszionizmus képviselője. És már 1912-ben járunk, Bozai Dezső magyar ipari formatervező, építőiparművész, a modern ipari formatervezés hazai egyik úttörője született így május 23-án. 1917-ben pedig Edward Lorenz amerikai meteorológus, a káosz elmélet egyik megalkotója, míg dr. Robert Moog, a róla elnevezett szintetizátor feltalálója 1934-ben. Az az úriember pedig, akinek nemzetközileg is ismert alkotása a macskafogó, ő az 1943-as születésű Ternovszky Béla, Kossuth-díjas magyar rajzfilmrendező. Isten éltesse önt is, hogyha május 23-ához bármiféle évfordulója, születésnapja, névnapja, vagy bármi emlékezetes napja kötődne. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei pörögnek minden koránkelő. Antritosnak jó reggel!
1: Ez a Rádió Antrit!

0: 105.1 a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, ez itt a Rádió Antrit, szép jó reggelt. Ha már túl van az első kávén, akkor talán neki indulhatunk egy kicsit a múlt idézésnek. 1805-ben járunk, ezen a napon történt ugyanis, hogy első Napóleont az itáliai királyság uralkodójává koronázták. 1896-ban nyílt meg a nagy közönség előtt a millenniumi ünnepség sorozat keretében a Konstantinápoly Budapesten elnevezésű hatalmas szórakoztató komplexum. Budapesten, ahogy már említettem, a Lágymányosi öbölben volt ez megtalálható. Egy sporttörténeti érdekességgel megyünk tovább aztán. Így a szombat reggelünkben május 23-án különleges mérkőzés helyszíne volt a budapesti Népstadion, a mai Puskás Aréna elődje. A magyar labdarúgó válogatott ugyanis ekkor fogadta Anglia csapatát, és olyan győzelmet aratott, amely örökre bekerült a futballtörténelembe. Az úgynevezett aranycsapat 7-1-re győzte le az angol válogatottat, ez pedig máig az angol futball egyik legsúlyosabb veresége. A magyar csapatban olyan legendák szerepeltek, mint Puskás Ferenc, Bozsik József, Hideg Kuti Nándor vagy Kocsis Sándor. A csapat játékát világszerte csodálták, gyors, kreatív és korszakalkotó futballt játszottak ők már akkor is. Érdekesség, hogy az angolok fél évvel korábban Londonban már kaptak egy kis leckét a magyaroktól, ugyanis 1953-ban 6-3-as győzelemmel szintén történelmi sikert arattak csak akkor Angliában. A budapesti 7-1-es pedig még, hát ezt is felülmúlta. Az aranycsapat sikerei nem csak sporteredmények voltak, az egész nemzet büszkeségét jelentették az 1950-es években. A büszkeségek közé sorolhatók, szerintem a dalok is, ezek pörögnek nálunk a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül válogatva. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kész cirkusz lesz az idei városi gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szekszardagóra.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig már itt is vagyok a pünkösdi hétvége horoszkópjával. Nézzük is, hogy mit tartogatnak a csillagok a hosszú hétvégére. A kosét szülöttei igazán energikus napok elé néznek, most nehéz lesz otthon maradni. Kirándulás, családi program vagy baráti találkozó is szerepelhet a hétvégi tervek között. Egy régi ismerőssel való beszélgetés pedig új lendületet adhat. A bikák számára a pünkösd a nyugalomról és az élvezetekről szól. Finom ételek, kellemes társaság és meghitt pillanatok várhatók. Érdemes időt szánni a pihenésre, mert hogy a következő hetek mozgalmasabbak lehetnek. Az ikrek mozgalmas, vidám hétvégére számíthatnak, sok beszélgetés, nevetés és spontán program várhat önre. Egy váratlan telefonhívás vagy üzenet örömteli fordulatot hozhat. A rákok számára most a család kerül majd a középpontba. A közös étkezések, reggeli emlékek és meghitt pillanatok különösen fontosak lesznek, egy régi sérelem pedig végre rendeződhet. Az oroszlánok ragyognak ezen a hétvégén, könnyen a társaság középpontjába kerülhet.

0: régóta húzódó helyzetet. A nyilasoknak mozgalmas és kalandos hétvégét jeleznek a csillagok, utazás, kirándulás vagy új élmények. Ezek mind rájuk várnak, most különösen jól érzik magukat az emberek között. A bakok számára a pünkösd a megérdemelt pihenés ideje lehet. Érdemes félretenni a munkát és több időt tölteni a szeretteikkel. Egy régi terv most újra előkerülhet. A vízöntők kreatív és inspiráló napokra számíthatnak. Új ötletek, érdekes beszélgetések és különleges találkozások színesíthetik a hétvégéjét. Valaki fontos tanácsot adhat. A halak számára lelki feltöltődést hoz majd ez az ünnep. A zene, a természet vagy egy csendes beszélgetés különösen mélyen érintheti meg önt. Most érdemes figyelni a belső hangra, akár csak a zenék sugallta megérzésekre, úgyhogy pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei nálunk, itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: ami hihetetlen, de lassacskán óránk végéhez érünk, úgyhogy jön hírszerkesztőnk a legfrissebb információkkal, ezek között természetesen az időjárásból is egy kis útmutatást ad számunkra, hogy a pünkösdi szombatot, pünkösdi hétvégének a szombatját mivel lehet tölteni, lehet-e tervezni a kültéri programokat, erre hamarosan fényderítünk hírszerkesztőnk meteorológiai információinak köszönhetően. Én várom Önt a következő órában is, a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, és természetesen programok tekintetében én is adok egy kis iránymutatást.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Melegszik az idő és marad a napsütés is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlag keresete 779.800 forint volt, a nettó átlag kereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reál kereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 000-et, írja az EduLine. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett.
2: Rádió Andrét időjárás.
5: Szombaton a nap nagy részében derűs idő lesz, aztán délután megnövekedhet a gomoly felhőzet. Egy-egy futózápor ugyan nem kizárt, de alapvetően száraz idő valószínű. Az északkeleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 25-26 fok körül tetőzik. Vasárnap igazi nyárias idő lesz, sok napsütés, kevés felhő és száraz idő várható. Délutára országszerte 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
0: A Dezsők ünnepén köszöntöm a koránkelő antritosokat. 7 óra múlt néhány perccel, május 23-án szombaton a stúdióban Gulyás Anita. Hírszerkesztőnknek hálás köszönet a legfrissebb információkért. Fény derült rá, hogy időjárásügyileg jól állunk a mai napon is, úgyhogy lehet tervezni a kültéri programokat. Hogyha ehhez még nem lenne ötlete, akkor maradjon itt a 105.1-et, segítek egy kicsit.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei remélem túlsegítették ezen a zűrös héten, bár talán mindegyikre ráhúzható, hogy zűrös, tele vagyunk mindig ügyekkel, gondokkal, bajokkal, és nem bánjuk, amikor már hétvége van. Nem tudom, szeretné-e esetleg jobban kezelni a stresszt, javítani az alvását, vagy növelni az energiaszintjét és támogatni egészségét egy egyszerű, természetes módszerrel. No, mi a válasz rá? Hogyha igen, akkor várja a légzés tréning, méghozzá mai napon, május 23-án, szombaton 14 óra 30 perctől itt Szekszárdon lesz, úgyhogy nem is kell messze menni. A helyes légzés nem kapkodó és felszínes, hanem nyugodt, mély és ritmusos. Orron keresztül beszívjuk a levegőt, hagyjuk, hogy a tüdő mellett a hasunk is megteljen, majd pedig lassan, egyenletesen kifújjuk azt. És a legfontosabb, hogy a hasunk, ami persze ezáltal megnő, és ez is az oka annak, hogy talán sokan nem megfelelően lélegzünk. A hölgyeknél ez állítólag egyébként a középkorra vezethető vissza, amikor ugye fűzőkkel gondoskodtak a megfelelő testalkatról, az pedig hát nem igen tette lehetővé, hogy hasi légzéssel vegyenek levegőt. Ez aztán annyira berögzült, hogy a mai napig valahogy így a tudatunkban ott van, hogy nem veszünk egyszerűen a hasunkba levegőt. Pedig hát a tudatos légzés segíthet a feszültség oldásában, javíthatja a koncentrációt és még a közérzetünket is. Ezt a természetes módszert mutatja be Halász Gábor instruktor és légzéstréner csoportos foglalkozásán, méghozzá, ahogy már említettem, a mai délután folyamán 14:30-tól a Babics kis csatártermében. A részvétel ingyenes. Egyébként Gábor nemrégiben volt a magazinunk vendége is, remélem azt a beszélgetést is hallotta, de itt is elárulja majd, mármint hogy ott, a Babicsban, hogy a helyes légzés üteme az a 4-6, vagyis 4 számolásig be, majd 6 számolásig fújjuk ki a levegőt. Próbálja ki mondjuk egy stresszes helyzetben, bár ilyet nem kívánok, de hogyha mégis adódna, akkor vonuljon el egy 2 percre, hunja le a szemét, és tudatosan vegyen mély levegőt az előbb említett módon, és meglátja, hogy olyan lesz, mint hogyha kicserélték volna. Persze tökéletes szint eléréséig azért nagyon sok tudatosság kell, de valahol el kell kezdeni, tegye meg ezt az egészségért. Ne feledje, a levegő mindig velünk van, tanuljuk meg jól használni.
1: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei velünk vannak a szombati napon is, amikor is 19 éve Poroszton igencsak meleg volt, mármint így május 23-án, akkor 33,7 fokot mutattak a hőmérők, ami azért túlmutat a májusi időjárás sajátosságain, de jó hír, hogy ma sem hagy cserben minket az időjárás, sőt, az átlagosnál melegebb 27 fokos csúcsot ígérnek a meteorológusok, szóval, amit nagyon fontos észben tartani ezen a hétvégén, a folyadék utánpótlás, illetve a bőrvédelem, mert hogy holnapra pedig már nagyon magas UV-sugárzást jósolnak, és ez azért igencsak meg tudja viselni a bőrünket, és tudja, a bőrrák kockázata az ott lebeg a levegőben minden egyes alkalommal, úgyhogy bőrvédő krém használata, illetve 11 és 3 óra között azért nem feltétlen a tűző napon kell tölteni az időnket, de azért a kirándulásról ne feledkezzen el, hogy miből lehet válogatni itt a környéken. Ennek is hozom a részleteit hamarosan, de majd csak a ma kedvence és a tegnap slágerei után, a kereskedelmi perceket követően. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

ma kedvenceim, ne se tegnap slágerei itt vannak velünk május 23-án szombaton a Rádió Antriton. Egyébként a tegnapi nap a Magyar Természet napja volt. Ez az a magyarországi környezetvédelmi rendezvény 2015 óta, amit a WWF, az MMA és az MTS összefogásának köszönhetünk. A rendezvény célja a hazai természeti kincsek hangsúlyozása. Ezekből pedig azért valljuk be, bővelkedik Tolna vármegye is, hogyha a hosszú hétvégén egy kis kikapcsolódásra, friss levegőre és feltöltődésre vágyna, akkor bizony számos gyönyörű természeti kincs közül válogathat, még itt a megyénkben is. Érdemes felkeresni mondjuk a Gemenci erdőt, Európa egyik legkülönlegesebb ártéri erdeit, ahol kisvasút, csendes erdei utak és gazdag élővilág várja a természet szerelmeseit. De a szekszári dombságról sem szabad elfeledkezni, a lankás szőlőhegyei és panorámás túraútvonalai szintén remek lehetőséget kínálnak egy kellemes hétvégi sétára, vagy éppen családi kirándulásra. De természetesen pihenésre csábítja a festői Dunapart, faddombori környéke, ahol a vízpart nyugalma és a természet közelsége segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, vagy éppen a mecsekhez kapcsolódó völgység erdei ösvényei pedig a túrázóknak lehet jó választás. Oda azért mindenféleképpen érdemes túra

0: ma kedvence és a tegnap slágerei a szombat reggelünkben, és ez azért különösen szép szombat reggel, mert hogy egy hosszú hétvége elé nézünk, ugye pünkösdi hétvége van itt, számos programot tartogat, nem utolsó sorban Szekszárd is, egészen pontosan mire számíthat a mai napon, többek között a Béla Király téren, erre is sort kerítek majd a következő órában, 8 órás információk után is várom ide a 105.1-re a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában az előbb említett programajánlóval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Dom Pepe!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Ön milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és kapacitások bővítése mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkáról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitéci Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak a zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra. A szombaton a Kis- és Nagy-Somjóhegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat, a Boldogasszony zarándokvonat és a Székely gyors Csíksomjó Express indult Magyarországról.
2: Rádió Andrét időjárás.
8: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: 8 óra múlt, a stúdióban Gulyás Anita, szép jó reggelt a Dezsőknek különösképpen, mert hogy ők ünnepelnek május 23-án istenéltesen nagyon sokáig, hogyha ön is ezt a nevet viseli. De természetesen a születésnaposoknak is minden jót kívánok erre a szombati napra. Ne feledje, velem tarthat online is a www.antrit.hu weboldalunkon, ahol pillanatokon belül pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Ez az Antrit reggel.
9: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei közül hallott egyet nálunk itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt! Pünkösnek köszönhetjük a hosszú hétvégét, amely a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe. Húsvét után az 50. napon tartunk. A Biblia szerint ekkor szállt le a Szentlélek Jézus tanítványaira, és ez az esemény a keresztény egyház születésének napja is. Számos régi magyar népszokás kapcsolódik a naphoz, ilyen például a pünkösdi királyválasztás, vagy a királyné járás, vagy éppen a zöldágakkal, virágok való díszítés. A pünkösd a megújulás, az öröm és a közösség ünnepe is, amely sok helyen ma is kulturális programokkal, fesztiválokkal és családi rendezvényekkel jár együtt. Így van ez itt Szekszárdon is. Csütörtökön egy zenei koncerttel vette kezdetét a programsorozat, ami egészen hétfő délutánig számos eseményt sorakoztat majd fel. Mindenki találhat közte olyat, amit nem szívesen hagyna ki. Lesznek a pünkösdi hagyományokkal kapcsolatos programok, nemzetiségi műsorok, koncertek, sztár fellépők sora, kirakodóvásár, vidámpark, finom ételek, remek borok, frissítő italok. Hát kell egy jó hétvégéhez ennél több. A szekszárdi pünkösdi fesztivál régóta fontos szerepet tölt be a város kulturális életében, szerintem ezt ön is tudja. A pünkösdi hagyományok ápolása mellett lehetőséget teremt arra, hogy a családok, baráti társaságok és közösségek együtt töltsék az idejüket, jó hangulatban természetesen, amelyről gondoskodnak a szervezők. Nem lesz ilyen finom ételekből, remek borokból és frissítő italokból. És ahogy már mondtam, számtalan fantasztikus program gondoskodik arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legkedvesebb élményt. Ma 10:30-tól az Iszkiri gyerekzenekar lép a színpadra a Béla Király téren, aztán 14 órától sportegyesületek és helyi csoportok bemutatóját láthatja. Szintén a Béla Király téren ott lesz az MMS Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, a PTE IG gyakorló általános iskola, ami is gyakorló a táncművészeti tagozata, a Fit Fitness Korce és Booster edzés bemutató, valamint az Iberican Dance Studio is megmutatja, hogy mi az, amit tudnak. Délután 4 órától az 1995-ben alakult szekszárdi zenekar tölti majd be muzsikával a teret, ők a Csurgó zenekar, 17 óra 30-tól az Aliska Brass Band váltja majd őket. A Vármegyeháza udvarán pedig 7:30-től a szekszárdi gitárkvartett ad koncertet, míg a Művészetek Házában 19 órára az Orgona hang szerelmeseit, az Orgonák éjszakái nevű program várja. A Béla Király téren a 20 órakor kezdődő Dánielfi koncert előtt Berlinger Attila, Szekszárd megyei jogú város polgármestere mond majd köszöntőt. Az estét a téren a 22 óra 30 perctől kezdődő Tom White rockabilly show zárja, de a vasárnap és a hétfő is tartogat majd programokat. Jó kikapcsolódást nálunk most itt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei hit pörögnek a szombat reggelünkben is a Rádió Antriton. Jó reggelt! Most ébredezőknek ajánlom figyelmébe, hogy húzza fel a redőnyt, nézzen ki az ablakon, hiszen gyönyörű szép tavaszi, már-már nyári idő köszönti. Az esernyő ma maximum a nap ellen kell majd, a múlt hétvégi időjárással ellentétben, amikor azért hát esett, mint hogyha dézsából öntötték volna. No, szó sincs róla, hogy szükség ne lett volna erre az esőre, hiszen a természet meghálálja. Azóta szerintem igazán kizöldelt minden, viszont ma sok napsütésű a főszerep, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható, de előfordulhat, ezzel azért számolni kell. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé élénk erős lesz, ez sajnos a fejfájósoknak talán rossz hír lehet, mert hogy megviselheti őket. A hajnal 7 és 15 fok után 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy a napvédelem tekintetében a bőr óvni kell. A napvédő krémeket mindenféleképpen készítse be, hogyha kirándulásra adná a fejét, megfelelő mennyiségű folyadékot mindenféleképpen vigyen magával. A pünkösdi hétvége szerintem sokaknál a kirándulásról fog szólni. Egyébként országszerte számos program várja ilyenkor, nem csak a kirándulókat, de mondjuk a koncertek, rendezvények után éhezőket is, úgyhogy vegye nyakába a várost, mert egy Szekszár is rengeteg programot kínál. A Béla Király tér szerintem zsúfolásig megtelik ma emberekkel. Viszont nálunk a jó zenékkel telik meg az éter, a ma kedvenceim és a tegnap slágerei pörögnek itt a 105.1-en, vagy online formában a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 105.1 vagy www.antrit.hu, ezen keresztül is hallgathatja a Makedönceit és a tegnap slágereit, és végig gondolhatja azt, hogy vajon mi lehet az illatos, ropogós, porcukros finomság. Na, összerakta. Ez a rétes természetesen, ami évszázadok óta a magyar és a közép-európai konyha egyik legkedveltebb süteménye. A rétes története egészen a török időkig nyúlik vissza. A hajszál vékonyra húzott tészta hagyománya a Balkán felől érkezett hozzánk, majd a monarchia idején vált igazán népszerűvé. Azóta pedig generációról generációra öröklődik a rétes készítés tudománya. Az almás, a túrós, a meggyes mákos, vagy éppen a káposztás változatok, ma is ünnepi alkalmak kedvencei. Szerintem, hogyha kutakodik a gyermekkori emlékei között, akkor önnek is van olyan pillanat, amikor a nagymama nyújtja a rétest, és gyerekként megpróbál belekontárkodni ebbe az igencsak aprólékos munkába. No, ezt a hagyományt idézi meg a pünkösdi rétes udvar, méghozzá Bátaszéken, május 24-én vasárnap délután 15 órától. Várják az érdeklődőket a Német Házban, a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényére. A vendégek házi rétesekkel, kulturális műsorral és közösségi programokkal is számolhatnak. Fellép majd a Heimat Blumwiese tánccsoport, a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület, valamint a Bátaszéki Székely Unokák tánccsoport is ott lesz majd a színpadon. 17 órától a Millich Duo gondoskodik a zenéről és a jó hangulatról is. A rendezvény különlegességeként Tili Jánosné bátaszéki sváb viseletbe öltöztetett babákat adományoz a készülő Baba Múzeum számára, valamint Kert Mónika is érkezik, aki német viseletekkel mutatkozik majd be. Pünköst, hagyomány, rétes és közösség, ez az, amit kínál a bátaszéki pünkösdi rétes udvar, ahova szeretettel várják önt is. Én pedig várom ide az FM 105.1-re a Ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: hosszú hétvége első napja, mely reggelének egy újabb óra végére értünk. Hírszerkesztőnk érkezik a 9 órás információkkal ide az FM 105.1-re. Bízom benne, hogy a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában velem lesz 9 után is. Itt lesznek ezek a következő órában is, de hogy áll mondjuk a zöld színű ételekkel? Hallottam már olyat, hogy valaki teljes mértékben viszonyog az ilyen színű ételektől, de én azért teszek egy próbát, egy egyszerűen elkészíthető főzelékkel, mert hogy a zöld színű ételek rendkívül egészségesek. A színük általában arra utal, hogy sok bennük a klorofil, vitamin és ásványi anyag, például a spenót, a brokkoli, a zöld borsó, a cukkini vagy a salátafélék. Ezek mind-mind gazdagok C-vitaminban, folsavban, káliumban és rostokban is. Ezek pedig támogatják az immunrendszerünket, segítik az emésztést és hozzájárulnak a szív egészségéhez. No, ennek tudatában várom 9 után, hogy főzőcskézzünk egyet közösen. Most viszont jön hírszerkesztő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és kapacitások bővítése mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos életveszélyes légúti égést szenvedett, őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Köszönöm. Vonattal Lóháton és gyalogosan is vonulnak a zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra. A szombaton a Kis- és Nagy-Somjóhegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat. A Boldogasszony zarándokvonat és a Székely gyors Csíksomjó Express indult Magyarországról.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 9 óra múlt, ez itt a Rádió Antrit, a stúdióban Gulyás Anita. Szereti a hagyományokat? Szeret földöcskézni, vagy szeret enni? Ha csak az utóbbi, akkor figyeljen, jegyezze fel a receptet, és készítesse le másra, mert hogy egy igazi pünkösdi különlegességgel is érkezem, ennek a receptjét fogom megosztani, de ez maradnia kell itt a 105.1-en, vagy kattintani weboldalunkra a www.antrit.hu-ra, amelyen keresztül online töltheti velünk az időt a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Az előző óra végén egy zöld színű ételt ígértem, nos, ez lesz a spenót főzelék. Ahogy én azt tapasztalom a környezetemben, mumus már gyermekkortól kezdve, pedig hogyha jól van elkészítve, akkor szerintem egészen finom ételről van szó, sőt, mi több. Ami meg pláne mellette szól, azon felül, hogy sok benne a klorofil, vitamin, ásványi anyag és gazdag C-vitaminban, folsavban, káliumban és rostokban, nos az, hogy egy fél óra alatt könnyedén elkészíthető, és egy igazán finom és laktató ételt tudhatunk magunkénak. A krémes spenót főzelék akkor van jól elkészítve szerintem, hogyha sejmes, jó fokhagymás és úgy lágyan krémes. Ez pedig tipikusan az a fogás, amihez kitűnően passzol a tükörtojás, de elkészíthető vagy tálalható fasírtal, vagy éppen sült virslivel is. Ezekkel is jól működik. Szükségünk van 2 evőkanál étolajra, 1 evőkanál finom lisztre, 2 gereszt fokhagymára, 200 ml tejre, 900 g natur parajpüré, de mert hogy tavasz van, ezért bátran lehet természetesen használni magát a friss növényt is, amelyet azért könnyedén előállíthatunk a saját kiskertünkben is, de hogyha ehhez nincs affinitása, akkor a zöldségboltban is könnyedén beszerezhető. Aztán a só, bors, ami kell az ízesítéshez. Az olajat közepes lángon fel kell hevítenünk egy lábasban, és ebbe kell beleszórni a lisztet, aztán habverővel kevergetve kicsit meg kell pirítani, hozzádobni az úzott fokhagymát, majd pedig folyamatos keverés mellett felönteni tejjel, és ezt felforralni. Aztán ehhez adjuk hozzá vagy a parajpürét, vagy pedig natur spenót leveleket, és közepes lángon főzzük. Hogyha a parajpürét használjuk, akkor egy jó 10 percig, és közben sózzuk, borsozzuk, hogyha pedig magát a spenót levelet, akkor egy kicsit több időt vesz igénybe, és ezután akár még robotmixerrel pürésíteni is lehet. Szerintem tükörtojással működik a legjobban, de ízlések és pofonok tálalhatjuk természetesen bármilyen sült hússal is. Hogyha nem tartozik az étel a kedvencei közé, akkor is érdemes szerintem időről időre egy próbát tenni, mert hogy változik az embernek az ízlése. Remélem zenék tekintetében nem, és még mindig bejönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, amelyekkel megyünk tovább.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: hétvége első napján is a Ma kedvence és a tegnap slágere is színesítik a Rádió Antrit reggelit. Pünkösdhöz bizony számos hagyomány kötődik, ilyen a pünkösdi királyválasztás, a pünkösdi királyné járás, vagy a zöld ágakkal, virágokkal való díszítés, de a kalácskészítés is, ami hagyományos magyar ünnepi keltészta és a keresztény pünkösd ünnepén sokszor készítették. Az étel a tavasz, a megújulás és a közösségi vendégség jelképe, gyakran a vasárnapi asztal dísze is. A fonott kalács a magyar házi sütés egyik ikonikus eleme is. Ez egy édes keltészta, fonott, koszorú vagy cipó formájú, és a bőséget, újjászületést, valamint a vendégszeretetet szimbolizálja. Nem tudom, hogy tudta-e ezeket a szimbólumokat a kalácssal kapcsolatban. A pünkösdi kalács gyökerei a keresztény és népi hagyományok találkozásaig nyúlnak vissza. A pünkösd, mint a Szentlélek eljövetelének ünnepe, a közösségi együttlét és a lakoma ideje volt, ahol a friss, édes kalács a tavaszi termékenység és a háziasszony ügyességének jelképe is volt. Sok vidéken a lányok a pünkösdi királyné járáskor kalácsot vittek ajándékba, de hogy hogyan is készül, jövök hamarosan a részletekkel, előbb azonban a kereskedelmi percek, aztán jönnek a Ma kedvence és a tegnap slágerei, majd a pünkösdi kalács.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárló. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
1: Ennyi volt a reklám. A Ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Ez az Antrit reggel.

A ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt a 105.1-en, illetve a már előzőleg beígért pünkösdi kalács recept. 50 dekagram finom liszt, 2,5 deka friss élesztő, 2,5 deci langyos tej, 8 deka cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 8 deka olvasztott vaj, 2 tojás sárgája, 1 csipet só, reszelt citromhéj, 1 tojás a kikenéshez, és ne adj Isten, ízesítésként még 10 deka mazsola. A teendők pedig a következők. Tegyen a langyos tejbe egy teáskanál cukrot, morzsolja bele az élesztőt, majd futtassa fel körülbelül egy 10 perc alatt. Ez meg is történik. A lisztet össze kell keverni a maradék cukorral, ehhez aztán hozzáadhatja a vaníliás cukrot, a sót, és mehet hozzá a tojás sárgája, az olvasztott vagy a citromhéj, majd pedig az élesztős tej. Ezt jól ki kell dolgozni, akár kézzel, akár géppel. A lényeg az, hogy egy szép, sima, rugalmas állagú tésztát kapjon, akkor jó, ugye ezt szokták mondani a régi öregek is, hogyha már elválik az edény falától, és ez valóban így van, addig kell dagasztani, amíg ez a mozzanat meg nem történik. Ezután aztán mehet bele a mazsola, vagy bármilyen szárított gyümölcs, tulajdonképpen ízlés szerint. Letakarva, meleg helyen a duplájára kell keleszteni ezt a tésztát. És miután ez megtörtént, mármint hogy megkelt a tészta, akkor ossza három részre, sodorjon rudakat, majd pedig fonjon belőle kalácsot, vagy akár több részre, hogyha több fonatos kalácsot szeretne. Egy sütőpapírral bélelt tepsire helyezve, pedig még egy 20-25 percig kelesse. Hogyha ez letelt, akkor kenje meg a felvert tojással, majd 180 fokra előmelegített sütőben süsse 30-35 percig, amíg szép aranybarna nem lesz. A pünkösdi kalács finom vajjal, házi lekvárral, vagy akár bodzaszörppel is kínálva, ünnepi reggelinek, vagy akár délutáni vendégvárónak is tökéletes lehet. Jó sütőgetést kívánok a ma kedven

0: ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában kívánok kitartást mindazoknak, akik munkával töltik a mai napot, pláne, hogyha a vendéglátásban vagy éppen kereskedelemben dolgoznak. Azt hiszem, hogy nem lesz egyszerű ez a hétvége, mert hogy pünkösd hétvége van, ez 3 napot jelent, 3 nap pihenés, amely közül az első reggelnek értünk a végére. Hírszerkesztőnk a 10 órás információkkal érkezik, én pedig holnap reggel 6-tól várom ide a 105.1-re, vagy online formában a www.antrit.hu weboldalunkra, amelyen keresztül online formában rádiózhat velünk. A holnapi napon jön magazin műsorunk, hogy kik lesznek a vendégek a mai délután folyamán a Facebook oldalunkon. Erről le fog hullni a lepel, és természetesen holnap 8-tól meg is hallgathatja őket. Számítunk önre akkor is, és most is a ma kedvence és a tegnap slágerei maradnak, én viszont elköszönök. Szép szombatot, jó pünkösdi hétvégét! Gulyás Anita vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Szuperárak, szuperválaszték a CBA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszerválasztékkal várjuk vásárlóinkat.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. Ausztriából már nem érkezhet több aszbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Jelentősen drágulhat a budapesti taxizás. A fővárosi közgyűlés majd jövő pénteken dönthet a taxisok által kezdeményezett 27%-os tarifa emelésről. A javaslatot a városvezetés támogatja, miután a tárgyalások során áttekintették a szolgáltatók megnövekedett költségeit. A taxisok szerint az elmúlt 3 évben a bérek és az üzemeltetési kiadások jelentősen emelkedtek, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A tervezett emelés ugyanakkor aggályokat is felvet, többek között azzal kapcsolatban, hogy a piac és az utasok mennyire tudják majd elviselni a drágulást. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
2: Haló! És a lóban mi lesz?
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 086 23-as telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám.
7: Rádió.
1: Andrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kassz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. 6 külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott. Azt írták, először egy jelentős tétel adásvétele közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is. Kereső kutyákat telepít Bulgáriába a brit határrendészet az embercsempészek által használt motorcsónakok és a csónakok összeszereléséhez szükséges részegységek felkutatására. A londoni külügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint a három különlegesen kiképzett kutya, egy labrador és két spániel, a szervezet embercsempész csoportok ellen Szófiával folytatott együttműködés bővítésének jegyében érkezik a kiképzőkkel és a munkához szükséges felszerelésekkel együtt Bulgáriába, várható szeptemberben.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitva tartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Csíbó Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárdi Rádió, minden szekszárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: 30 éves a közszolgálati képzés, Európa legjobbjai között Lombard Ádám. Napos, száraz, szeles lesz a szombat. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Géci Adrien vagyok. Jogtalan elsajátítással gyanúsítanak egy helyi nőt. A tolnai rendőrőrsön tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Balcsi Zsilinszky utcában valaki eltulajdonította a kocsi bejárójukon felejtett szerszámos táskáját benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel. Az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. A rendőrök a beszerzett információk alapján a napokban azonosították az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értékeket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, amely során beismerő vallomást tett. Az ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé. A napokban több paksi oktatási intézményben jártak a vármegyei rendőrök. A Munkácsy utcai Napsugár óvodában Ismerd meg a rendőrt címmel a rendőri hivatásról beszéltek a gyerekeknek. A Bezerígy általános iskolában baleset megelőzési előadást tartottak, ahol Bíró Ilona Mária rendőrzászlós és Vidács István rendőrtörzsőrmester a biztonságos közlekedés fontosságát hangsúlyozva tartott elméleti és gyakorlati oktatást. A szakemberek elsősorban az iskolás korosztályt leginkább érintő gyalogos, kerékpáros és rolleres közlekedés veszélyeire hívták fel a figyelmet, hogy a közelgő vakáció valóban a pihenésről és a kikapcsolódásról szólhasson. Az Atomenergetikai Múzeum idén már 10. alkalommal rendezte meg a Tellerede vetélkedőt, amelynek témája kerékpár és az igen népszerű roller fizikai háttere volt. Értesültünk a múzeum hozzánk eljutatott közleményéből. Ez a te köröd volt a mottója a jubileumi versenynek, ahol a 3 fordulós vetélkedő célja az volt, hogy a diákok saját tapasztalataikból kiindulva fedezzék fel a fizika törvényszerűségeit és gyakorlatiasan közelítsék meg azokat. A május 19-én megtartott döntőn a 10 legjobb csapat mérte össze a tudását. A versenyzők tesztfeladatokat oldottak meg, valamint gyakorlati állomásokon bizonyították felkészültségüket. A Tellerede vetélkedő sikeresen elérte célját, hiszen még közelebb hozta a fizikát a diákokhoz, és maradandó élményt nyújtott minden résztvevő számára. Az eredmények első helyzet lett a Last Dance csapat, Steiner Iván, Csapó Kun, Réka, Nyulasi Bence, akik az energetikai technikum és kollégium diákjai. Második helyzet a Láncreakció csapat, Füredi Zoltán, Vadász Jászmin Anna, Krigler Bálint. Ők a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképzőiskola tanulói. Harmadik helyzet pedig a 3B csapata, Berki Botond, Hennedi Bálint, Sümegi Botond, szintén az Energetikai Technikum és Kollégium diákjai. Gratulálunk a résztvevőknek! A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál keretében a tavalyi évhez hasonlóan idén is bemutatkoznak azok a helyi iskolák, óvodák, amelyekben a nemzetiségi munka folyik. Erről kérdeztük Töttös Gábort, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettesét.
8: A tavalyi évhez hasonlóan szerettük volna megszólítani a helyi csoportokat, mármint azokat az iskolákat, óvodákat, amelyekben nemzetiségi munka folyik, és természetesen a vármegyébe is szerettünk volna kitekinteni, meghívni olyan együtteseket, olyan formációkat, amelyek hosszú évek óta méltón képviselik a nemzetiségi hagyományokat. Ennek köszönhetően a szekszárdi általános iskolák közül a DNS, a Baka, a Babics és a Szent József iskola központ vállalta a fellépést, és az óvodák közül a Wunderland Kindergarten, ami ugye nyilván a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik, tehát nekik nagy választási lehetőségük nem volt, de örömmel vállalják természetesen ezt az alkalmat. Rajtuk kívül a Mözsi kórus fog még szerepelni, a Szekszárdi Mondsány kór, valamint a Gyönki néptánccsoport, nem német nemzetiségi néptánccsoport, és a Nagybányoki Glückauf német nemzetiségi néptánccsoportot várjuk.
7: Május 22-én pénteken rendezték meg a Csapó Dániel középiskolában a 30 éves a közszolgálati képzés jubileumi programsorozatot, amelyen a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság is részt vett. Komlósiné Kisanett szóvívő arról beszélt, hogy mit jelent a képzés a rendőrség számára.
9: Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a mai napon is részt vesznek a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola 30 éves rendészképzés programján. Ennek során kollégáimmal, illetve a rendészeti oktatási kiképzőközpont munkatársaival, a hadsereggel, a katasztrófavédelemmel, illetve a polgárőrök segítségével próbáljuk a gyerekekkel megismertetni azt, hogy mit is csinál egy rendész. Ez ugye a mindennapokban is a gyerekek életének a részét képezi itt a Csapó iskolában, ugyanis már 30 éve indult a képzés. A 30 év alatt közel 690 diák végzett itt a rendészek között, és a mai napig ezek közül a gyerekek közül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságnak az állományában közel 70-en dolgoznak. Mai napon ők is meghívást kaptak erre a rendezvényre, ugyanis a délelőtti gyerekprogramokat követően majd egy órakor egy ünnepélyes megemlékezés lesz erre az elmúlt 30 évre. Belügyminisztériumból is vannak itt, akik meglátogatják a rendezvényünket. Gulyás Michel is jelen lesz majd, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a képzéseit fogja reklámozni a gyerekek számára, és hát igazából az a fontos a mi számunkra is, hogy minél több rendészdiákot tudjunk kiképezni a jövő rendőrségi nemzedéke számára.
7: A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál kezdet előtt különleges kulturális eseménynek adott otthont városunk. Megnyílt a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár Blickpunkt online fotóversenyének alkotásaiból összeállított vándorkiállítás. A tálat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Wosinski Mór Múzeum közös rendezvényeként valósult meg, amely méltó módon kapcsolódik városunk gazda kulturális és nemzetiségi hagyományaihoz. A kiállított alkotások, a megnyitó tartalmas programja és az érdeklődők nagy száma is azt erősíti, hogy a németségnek nem csak 300 éves múltja van Magyarországon és Szekszárdon, hanem jelene és jövője is. A közösség értékei, hagyományai, kultúrája ma is élő részei városunk mindennapjainak, és fontos szerepet töltenek be Szekszárd közéletében. Wellinger Attila szekszárd polgármesterek köszönetét fejezte ki a szervezőknek és mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez az értékes kiállításhoz. A tálat minden látogatónak lehetőséget ad arra, hogy képeken keresztül is közelebb kerüljön a magyarországi németség sokszínű világához. Bátaszékváros önkormányzata megrendüléssel tudatja, hogy dr. Walter Ilona régész életének 87. évében elhunyt. Walter Ilona a Bátaszék Pro Urbe díjas kitüntetettje, aki az elismerését a bátaszéki cikádori apátság feltárásnál végzett több éves önzetlen munkájáért, az apátsággal kapcsolatos tudományos publikációiért kapta, amelyekkel nagy mértékben hozzájárult Bátaszék hírnevének emeléséhez, valamint azért a munkáért, amit folyamatosan tett, hogy a bátaszéki romkert megvalósulhasson. Európa legjobbjai között Lombádám. Május 23-án rendezik meg a 10.000 méteres Európa kupát Olaszországban, ahol 30 ország legjobb hosszú távfutói állnak rajthoz. A Szekszárdi Sportközpont atlétája Lombádám idei meggyőző teljesítményeinek köszönhetően bekerült a magyar válogatottba, és képviselheti hazánkat a rangos nemzetközi versenyen. Ádám célja, hogy megjavítsa egyéni csúcsát, amely fontos állomás lehet a szabadtéri atlétikai Európa bajnokságra való felkészülésében. Szombaton napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, az északkeleti északi szelet többfelé élénk erős lökésre kísérik. A minimum hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutára 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. Szekszárdon és Vételkörzetben a hajnali 13 fokot követően 26 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Dél már el is múlt, csodaszép szombati napot kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, maradok is egészen este 6-ig, és hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Post Malone és Morgan Wallen indít, ez már az I Had Some Help.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Jó hétvégét, ez a Rádió Andr, itt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel a pünkösdi hosszú hétvége legelső napján. Remélem, hogy ez leginkább mindenkinek pihenéssel telik a következő napokban, állítólag egészen jó időre készülhetünk Szexárdon. Ha valaki szeretne szabadtéri programokat szervezni, akkor annak bizony most meg lesz az ideje, és bízom benne, hogy mindenki egy picikét most pihenhet és tölthet időt akár a családjával. Nálunk pedig pörögnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, már az Eternal felvétele, I Wanna Be The Only One.

esőnőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, színem a veríték mellett.

0: Hétvégén a Rádió Antrit szól a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Örülünk annak, hogy erre a hétvégére jó időt ígértek a meteorológusok, és így a hosszú hétvége legelső napján azért szerintem bőven lehet tervezgetni a következő időszak programjait. Én pedig hozom a jó zenéket, hogy a hétvége tartalmasan teljen. Például most itt egy korszakalkotó diszkófánk sláger a 70-es évek végéről. A dalt a zenekar tagjai közösen írták, a produceri munkálatokat pedig anno a korszak egyik neves szakembere végezte el, aki teljesen új, modernebb irányba terelte az együttes korábbi nyers funk hangzását. Ők a Cole and the Gang, azonnal hallható tőlük a Ladies Night.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
7: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Köszönöm, hogy a Rádió Antrit szól, itt vannak a ma kedvencei és persze a tegnap slágerei. A Cole and the Gang érkezik azzal a zenével, ami a popkultúra szerves részévé vált. Számtalan filmben, reklámban, sorozatban csendült már fel. Ladies Night!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: sokkal!
1: Jó hétvégét, jó rádiózást! Ez bizony a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Mondom, hogy mi mindent csinálhatunk ma Szexárdon, például mehetünk ugye a moziba. Jön a Bori a mozifilm délután 3 órától ma, tavaszi szél az ébredés, délután 5 órától a legendás alkotás, majd el lehet látogatni az Egészségszabad Egyetem következő előadására, ami május 27-én, azaz jövő héten szerdán lesz. Tényleg azzá leszünk, amit eszünk, merül fel a kérdés, dr. Csicsor János tart majd erről előadást a Kulturális Központban. Jó szórakozást kívánok, egy órakor a hírek érkeznek hozzánk, aztán pedig Freddy-től a Pain and Glory.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, Utcai Zsonglőr Show, Varázslatos Cirkuszi Akadémia és Zsonglőr Játszóház vár rád Szexárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. május 26.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szexárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
8: www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosította vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: Már egy óra is elmúlt, jó hétvégét, jó rádiózást, én Karakas Balázs vagyok. Töltsük együtt a pihenés idejét is a hosszú hétvége első napján. Freddy legújabb zenéjével, tőle most a Pain and Glory-t indítom.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: a Rádió Antrit. Hétvégén a ma kedvencei és a tegnap slágerei érkeznek hozzánk, és most Németország egyik legsikeresebb pop énekesnője, Sarah Connor, aki 2001-ben robbant be úgy igazán a köztudatba ezzel a zenéjével. A dalban az amerikai R&B énekes TQ is közreműködött, ami nemzetközi hangzást kölcsönzött a produkciónak. Let's get back to Bad Boy!
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

Köszönöm, hogy a Rádió Antrit szól. Ezek a ma kedvencei és természetesen a tegnap slágerei. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok. Sokan pedig már kőkeményen edzenek. Június 27-én lesz ugyanis 9. alkalommal az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseménye, a Balaton átevezés. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik majd a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres útvonalat. Június 27-én lesz ez. Hát igazából, hogyha az ember nem nagy sportember, de mondjuk csak szeretné megnézni, hogy mi ott a helyzet, azért annak is megvan szerintem a maga bája, hogy csak kimegyünk és megnézzük, hogy a többiek teljesítik a távot. Én jó szórakozást kívánok ehhez, és a folytatásban pedig az Art of Noise és Tom Jones érkezik. Itt a Kiss!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szuperárak, szuper választék a CDA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
2: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Egy rendkívül és energikus felvétel most a folytatásban, ami 1988-ban jelent meg, és Prince eredetileg 86-os világslágerének egy egyedi feldolgozása. Hello, Karakas Balázs vagyok, az Art of Noise nevű brit csapat érkezik, ehhez csatlakozott a legendás velszi poppikon Tom Jones. Jön a Kiss!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatja. Itt a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak picivel 2 óra előtt is. Jó étvágyat a későn ebédelőknek, jó kajakómát azoknak, akik már túl vannak a késői ebéden, és a kajakómához is jó zenéket hozok majd a következő órában. Előtte még jönnek a hírek, aztán pedig egy amerikai pop és R&B ikon, Beyoncé. Ez a dal a 3. stúdióalbumán jelent meg, és a 2000-es évek legvégét bearanyozta. A kritikusok nagyon pozitívan fogadták, kiemelték, hogy a dal szinte teljesen egyedi, és tényleg milyen tehetség kellett ez. Beyoncé-tól mindjárt jön a Sweet Dreams.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és kapacitások bővítése mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos életveszélyes légúti ég és szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitéci Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Vonattal Lóháton és gyalogosan is vonulnak a zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra. A szombaton a Kis- és Nagy-Somjóhegy közötti Nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító Csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat. A Boldogasszony zarándokvonat és a Székely gyors Csíksomjó Express indult Magyarországról.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: 2 óra után zakatolnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Ebben az órában jön majd a Halott pénz zenéje is, a Robert Miles is, most viszont Beyoncé érkezik. Ez a Sweet Dreams.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsd.

Köszönöm, hogy a hosszú hétvégén is együtt rádiózunk. Jó pihenést kívánok a Rádió Antrittal, és persze a legjobb zenéinkkel. Robert Miles, az olasz producer érkezik. 95-ben jelentette meg a most következő dalt, ami akkoriban, a 90-es években, amikor zajlott Szexárdon is a klub élet, és csak úgy pesgett az egész város, ez szinte minden éjszakai klubban kötelező elem volt. Robert Miles-tól a Children hallható.

Köszönöm, hogy együtt rádiózzunk itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és persze remek program lehetőségekkel, amelyek megédesíthetik a hétvégénket. Itt egy hosszú hétvége, ilyenkor sokan el is utaznak a városból. Remek lehetőség akár csak egy egynapos kirándulásra is, ugye Budapest. Képzeljék el, 3 héttel tovább, június 14-ig lehet megnézni az Örök életőrei, az első kínai császár agyok katonái című kiállítást a Szép Művészeti Múzeumban. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgya, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és különböző jelképekkel lehet találkozni. Úgyhogy, ha kedvet kaptak volna hozzá, még megvan rá a lehetőség. Kívánom, hogy érezzék jól magukat, és igyekszem ezért tenni. Most a Halott pénz érkezik Jude Law-val, tőlük azonnal, amielőtt megismertelek.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Jön a Halott Pénz, a Marsalkó Dávid vezette csapat és a fiatalabb generáció egyik legmeghatározóbb underground popikonja Jude Law. A közös zene hatalmasat ment itt, ami előtt megismertelek.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió.

0: Ez itt a Rádió Antrit. Nálunk szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei Nyúlfarknyival 3 óra előtt. Azonnal mondjuk a legfontosabb információkat, aztán majd egy olyan dal érkezik, ami humoros hangvételű bepillantás a rockstárok fényűző, klisékkel teli életébe, anyagi jólétébe, vagy éppen az excentrikus vágyaikba. A dal hatalmasat ment, felhívta tényleg a figyelmet egyébként sok esetben rendszer szintű problémákra. Ők a Nickelback egy jól dúdolható felvétellel. Azonnal jön a Rockstar. We all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
5: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, 2 darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: 350 alkotás a Tűz nem játék alkotói pályázaton. Megújul a Sötétvölgyi tábor. 30 fok is lehet vasárnap. Jó napot kívánok, Géci Adrien vagyok. 2026. május 23-án, szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Gyerekzsibajtól volt hangos a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság Veselényi utca épülete május 21-én délután az alkotói pályázat vármegyei eredményhirdetésén. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén már 13. alkalommal hirdette meg alkotói pályázatát. A 2026-os év témája a tűz nem játék volt, amelyre 3 korcsoportban nevezhettek a gyerekek. Kézműves alkotásokkal, emellett idén először fotókategóriában is lehetett pályázni. A fiatalok rajzokon, festményeken, plakátokon, lapukokon és különféle háromdimenziós alkotásokon keresztül mutatták be, miként látják a játék és a biztonság kapcsolatát, illetve hogyan lehet játékosan tanulni a tűzvédelemről. A fotó kategóriában a pályázók saját készítésű képeikkel örökítettek meg egy-egy különleges pillanatot, eseményt vagy élethelyzetet a témához kapcsolódva. Tolna vármegye évről évre szép eredményeket ér el az országos megmérettetésen is. A pályaművek ezúttal is bizonyították a gyerekek kreativitását és elhivatottságát. A Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság és a Tolna vármegyei tűzmegelőzési bizottság által szervezett területi díjátadót Szekszárdon rendezték meg. A résztvevőket Bán Attila tűzoltó ezredes, az igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője és a pályázat főszervezője köszöntötte, majd egy képes prezentáció keretében bemutatta az idei év legkiemelkedőbb alkotásait. Elmondta, hogy az idei évben különösen nehéz feladat volt kiválasztani a legjobb pályaműveket, hiszen összesen 352 alkotás érkezett a vármegyéből. A Csapó Dániel középiskolában május 22-én pénteken került megrendezésre a 30 éves közszolgálati képzés jubilómi ünnepsége és pályorientációs napja. A délelőtt folyamán számos látványos és interaktív programra került sor a tanulók a környékbeli iskolák és általános iskolás tanulóinak részvételével. A rendezvény kiállítói és partnerei voltak a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, a vármegyei polgárőrszövetség, a vármegyei katasztrófa védelem, a rendőrségi oktatási kiképző központja, a rendőrmúzeum és a Tolna vármegyei kormányhivatal. A résztvevők láthatták a rendőrségi kutyás kiképző központ és a Tolna vármegyei polgárőrség kutyás bemutatóját, a készenléti rendőrség zenekarának előadását, az iskola közszolgálati technikus tanulóinak önvédelmi bemutatóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem előadását. A jubileum alkalmából pódium beszélgetése és emlékfa ültetése is sor került. Az iskola sportcsarnokában egész nap megtekinthetők voltak az elmúlt 30 év közszolgálati képzésének tablói, valamint a rendőrmúzeum kiállítása is. A rendezvény állófogadással zárult. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 ezer fő alatti városok kategóriában. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész elmondta, hogy a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 verseny kategóriába. Ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyert az év Fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. Idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriában is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudtak még megmutatni a városból. A főkertész arról is tájékoztatott, hogy a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny célja a környezettudatos gondolkodás erősítése, a közösség erejének hangsúlyozása, az élhető zöld felületek gyarapítása és a turisztikai vonzerő növelése. Emellett kiváló szakmai fórum is, hiszen a zűrizés alkalmával hasonló méretű és feladatokkal rendelkező települések, zöld felület fenntartói, főkertészei érkeznek Paksra, akikkel az aktuális problémákról, szemléletekről egyeztetnek és egymástól kölcsönösen tanulhatnak. A zsűri általában június-júliusban érkezik a városba, az eredményhirdetés pedig az év végén tartják meg. A főkertész a lakosságot arra biztatja, hogy virágosítsák, gondozzák előkertjeiket is, és drukkoljanak együtt Paksnak. Új fejezet indul a Sötétvölgyi gyermektábor életében, ugyanis egy pályázatnak köszönhetően megkezdődtek a felújítások előkészületei. A részletekről Bellinger Attila polgármestert kérdeztük.
7: A Sötétvölgyi gyermektábor ennek a pályázatnak, a projektnek a témája, jövőbeni fejlesztésének a célja. Aki itt él, bizonyára gyermekkorából vagy később is szép emlékeket érez, nosztalgiát érez az a gyermektábor után, amely viszont az előző évtizedekben hát szemmel láthatóan eljutott abba az állapotába, megfelelő felújítás és komoly beavatkozás nélkül, hogy bizony ez már nem tudja ellátni ezt a funkciót. Az is problémát jelentett az előző években, hogy ez a gyermektábor már az időközben átalakult turisztikai szálláshely szolgáltatási előírások szigorítása miatt már egyre nehezebben kapott engedélyt, és elkövetkezett az az állapot, hogy sajnos most már a gyermektáborok megtartására is egyre kevésbé alkalmas. Ezen okoknál fogva, és a már emlegetett régi gondolatból kiindulva, a város úgy döntött, hogy a versenyképes járások programban közülési döntésünk nyomán 195 millió forintot tudunk ebből a projektből fordítani. Első körben ez a koncepcióterv, amely most készül, arra tesz javaslatot, hogy milyen alapinfrastruktúra bővítésre van szükség, ugye 40-50 éves a áramhálózat, az a kapacitás természetesen már semmire nem elegendő, nem hogy a jövőbeni tervekre. Ebből a pénzből hamarosan ki fog derülni, hogy mennyit tudunk fordítani magára az épületek cseréjére. Olyan konténerházakat szeretnénk tervezni, amely magas szintű fürdőszobával, WC-vel ellátott szálláshelyeket tenne lehetővé.
6: Önkénteseket vár a szexádi kutya menhely pünköst hétfőn. A feladatokról Fiat Szilvia, a menhely vezetője beszél.
8: Kedves állatbarátok, pünköst hétfőn délelőtt 9 és 12 óra között önkénteseket toborzunk a szexárdi kutyamenhelyre, ugyanis kaptunk adományba talicskát, gerebjét, és kaptunk 3 köbméter húzott követ, ezen felül még jön 6 köbméter is, de mivel elég kevesen vagyunk, így a munka mellett elég nehéz ezt szétterítenünk a kennelekben, úgyhogy szükségünk lenne jó fizikumú férfiakra, esetleg hölgyekre is, akik szívesen részt vesznek benne. A feladat lapát tolni a követ a talicskába, a talicskát pedig eltolni a kenelig, ahol a kenelben már a kutyák közé a fiúk mennek be, és kiborítják, illetve elterítik a kavicsot. Nagyon bízunk benne, hogy lesznek érdeklődők, szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy kicsit segíteni. A jó idő garantált, a meleg garantált, egy kicsit lehet napozni is, lesülni is munka közben, és bízunk benne, hogy nem sokan utaznak el, és lesznek páran, akik segítenek nekünk. Nagyon jó lenne, mert érkezik a következő két autó Bozsonyi kő, amire már vannak középiskolás jelentkezők, hogy június első hetében segítenek, de ezt most meg kellene oldanunk. Köszönjük szépen, ha segítetek!
6: Budapestre érkezett a Zayed Charity Run, ezzel története során először futottak Európában a jótékonyság jegyében. A szervezők a magyar élmezőnyre is gondoltak, hiszen minden versenyszámban pénzdíjazásban részesültek a legjobbak. A Zayed Charity Run 3000 méteres távján pedig számunkra kedvező eredmény született, hiszen a Szekszárdi Sportközpont atlétika szakosztályának versenyzője, a Csádi Bence 2 perc 51 század másodperc kilométeres átlagtempóval magabiztos győzelmet aratott. A második helyen szoros versenyben Szemerei Levente magyar maratoni csúcs tartóért célban. Ezzel tehát elmondható, hogy kettős szekszárdi sikerrel zárult a jótékonysági futás 3000 méteres etapja. A verseny részletes eredményeit megtalálja az antrit.hu oldalon. Pünkösd vasárnap napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szelet több felé élénk, egy-egy helyen erős lökésre kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutára 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Szekszárdon hajnalban 13, napközben 28 fok várható.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
0: Jó hétvégét, 3 óra után is Karakas Balázs a stúdióban. A Nickelback érkezik egy olyan dallal, amit a zenekar frontembere Chad Kroeger írt, és az egyik leginkább Nickelback-es felvétel szerintem. Itt a Rockstar.
9: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zene.

Ez itt a Rádió Antrit, egész hétvégén a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Pihenünk, lazítunk, lehet tervezgetni mondjuk a hosszú hétvégei időtöltést, eközben pedig én bekészítettem már egy jó Green Day dalt a folytatásban, méghozzá a 2004-es korszakalkotó American Idiot című konceptalbumának egyik legszemélyesebb dala most a folytatásban. Állítólag a dalt a zenekar frontembere Billy Joe Armstrong írta édesapja emlékére. Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Selena Gomez érkezik, akinek a férje Benny Blanco egyszer elmondta a lapoknak, hogy hát gyakorlatilag Selena Gomez a gyermekek diétáját igyekszik követni, eszik mindent, amit nem kellene. Elmondta, hogy egyik reggel belépett a szobájába, amint épp egy gyors ételemből evett. Reggel 6:45-kor hamburgert és sült krumplit. Na, szép! Selena Gomez viszont énekelni remekül tud. Itt a Single Soon azonnal. When I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Szuperárak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, a legnagyobb kedvenceink pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. 2023. augusztusában a superstar Selena Gomez piacra dobott egy jó pörgős és vidám dalt. Ezt hallgatjuk most Single Soon!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Itt a Rádió Antrit, ezek a ma kedvencei és persze a tegnap slágerei. Jennifer Lopez most a folytatásban, a magánélete meg ugye megint berobbantotta a bulvár sajtót. Az elmúlt hónapokban egyre többször hozták hírbe a nála 10 évvel fiatalabb brit színésszel Brett Goldsteinnel. A plátykák még tavaly indultak, amikor együtt kezdték forgatni a Netflix új romantikus vígjátékát, és hát a bennfentesek szerint a két sztár között azért működött a kémia. És tudod, ez mit jelent? Azt már csak ők tudják. Egy biztos, annó Lady Gaga-ról meg Bradley Cooperről is ezt pletykálták, aztán kiderült, hogy ukmukfuk semmi nincsen. Se baj, J-Lo nálunk énekel. A hírek után jön az Ain't Your Mama.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Júniusban újraindul a Magyar-Osztrák Vasúti Munkacsoport, új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők a Sándor Palotát. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a Magyar-Osztrák Vasúti Munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. Amint egy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki, lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született, kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán pénteken este. A miniszter jelezte, elfogadta Bájárné Matusovics Andrea lemondását az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása. Május 30-án ismét megtekinthetik az érdeklődők a Sándor Palotát. Sulyog Tamás köztársasági elnök Facebook oldalán azt írta, a 2025 márciusában indult program sorozatban már 7. alkalommal nyílnak meg vezetett séta keretében a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. A látogatók nem csak a palota különleges helyiségeit járhatják be, hanem érdekes történeteket is hallhatnak az épület múltjáról. A programra a szokásos módon a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. A lehetőség azoknak szól, akik közelebbről is megismernék a köztársasági elnöki hivatalnak otthont adó történelmi épületet. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 100. 95.1.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok. Folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel 4 óra után is. Ebben az órában majd egy jó Guns N' Roses dallal is zúzunk egyet, de még előtte a mindig gyönyörű Jennifer López énekel. Ain't Your Mama.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Ez a Rádió Antrit, itt a ma kedvencei és persze a tegnap slágerei szólnak. Gázár Róziszék pedig köszönik szépen, teljesen okésan vannak a mai napig. Az idén is zúzni fognak méghozzá Párizs egyik legnagyobb helyén, az Accor Arénában fognak júliusban egy hatalmas koncertet adni. Ami biztos vagyok benne, hogy akkorát fog szólni, hogy még Magyarországon is lesz visszhangja. Ha nem is szó szerint, de a sajtóban biztosan. A Gázár Rózisz érkezik hozzánk most a következőkben. Knockin' on Heaven's Door.

Ez bizony a Rádió Antrit, itt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel lehet rádiózni, és ígérem, hogy hasznos információkat hozunk a jó zenék mellett. Most például mondjuk, hogy mi mindent lehet ma csinálni Szekszárdon, mert hogy azért a moziban például még mindig várnak kiváló alkotások. Délután 5 órától jön a legendás magyar film, a Tavaszi szél, az Ébredés, aztán megtekinthető lesz még este 7:30-tól az Utazó című alkotás is. Jó szórakozást ehhez is, de a Városi Gyermeknaphoz is, ami május 31-én lesz a Babis Mihály Kulturális Központban. Lesznek cirkuszosok, zsonglőrjátszóház, ringatófoglalkozás, utcai zsonglőrök, a Kispárna Mese zenekar fellépése. Szóval meg lehet majd ott mindent találni, ami a család aprajának jó szórakozás. És persze nekünk is, most McLemore és a Ryan Lewis, tőlük azonnal a Thrift Shop következik.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárló. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Csíbó Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Jó hétvégét kívánok a stúdióban továbbra is, Karakas Balázs. Pihengetünk, lazítgatunk a hosszú hétvége első napján, és közben játsszuk a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Indít McLamore és Raya Louise, ez a Thrift Shop.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Köszönöm, hogy a Rádió Antritot hallgatja. Itt vannak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Nem sokkal 5 óra előtt mindjárt híreket is mondunk, és hát persze közben azért remek dalokat fogunk még játszani a következő órában. Rögtön 5 óra után például itt lesz Bruno Mars, aki az amerikai, tehát a neves amerikai a nagy slágerlista a Billboard 600-nak a top 10-ében. Benne van jelenleg 2 dallal is, az I Just Might-tal és a Risk It All-lal. Elképesztő ez a pasi, és az, hogy valaki ennyire jól tudjon teljesíteni, az tényleg különleges, és szerintem olyan tehetség kell hozzá, ami milliárdból egy embernek van összesen. Bruno Mars a hírek után, That's What I Like.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kassz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban, közölte a hatóság szombaton az MT-vel. 6 külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott. Azt írták, először egy jelentős tétel adásvétele közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is. Kereső kutyákat telepít Bulgáriába a brit határrendészet az embercsempészek által használt motorcsónakok és a csónakok összeszereléséhez szükséges részegységek felkutatására. A londoni külügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint a 3 különlegesen kiképzett kutya, egy labrador és 2 spániel a szervezet embercsempész csoportok ellen Szófiával folytatott együttműködés bővítésének jegyében érkezik a kiképzőkkel és a munkához szükséges felszerelésekkel együtt Bulgáriába, várható szeptemberben.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők, csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap is hasonló időjárásra készülhetünk. Kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
6: 5 óra után is a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak. Köszönöm, hogy együtt töltjük a napot, én Karakas Balázs vagyok. Amíg pihenünk, lazítunk a hosszú hétvég első napján, én tolom a Fánki koronázatlan királyát. Bruno Mars érkezik, és a That's What I Like.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Örülök, hogy együtt töltjük a hétvégénket. Ez a Rádió Antritta, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak. Nagyon sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor a zenei tévék még élték hőskorukat, de már szépen sorjában elkezdett bejönni az életünkbe, például a legnagyobb videó megosztó portál, és ha meg akartunk hallgatni egy dalt, már azért nem volt akkora kihívás, nem kellett várni a rádióban vagy a zenei tévék előtt, hogy pont az megszólaljon, hanem csak beírtuk a keresőbe, és megjött. Hát nagyjából a One Direction akkoriban kezdett felfutni, amikor ez a technológia, és emlékszem rá, hogy még a zenei tévéken néztük ennek a dalnak a klipjét, de már a YouTube-on is néztük és hallgattuk. A What Makes You Beautiful érkezik tőlük.

0: Yeah!
1: Itt a Rádió Antrit, ezek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, és most Shakira a következőkben, akivel az elmúlt pár évben egyébként tele volt a bulvár sajtó annak tekintetében, hogy hát valószínű adót csalt, hát Shakirát elítélte a bíróság. Na most képzelj el, több mint 60 millió eurót kaphat vissza a spanyoloktól Shakira, mert hogy a spanyol központi büntető bíróság végül megsemmisítette az őt elmarasztaló ítéletet. A testület szerint ennek az az oka, hogy a hatóság nem tudta bizonyítani, hogy Shakira 2014-ben 180 napnál többet tartózkodott volna Spanyolországban. Szóval lóvé, vissza Shakirának, nekünk pedig ezek a zenék, amik felejthetetlenek. A Hips Don't Lie azonnal érkezik.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Szuperárak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk: import sajt 1899 forint per kilogramm, sertészsír 1 kilogramm 614 forint, tolletejföl 325 gramm 374 forint, fél literes Royal citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint, mirelit hasább burgonya 1 kilogramm 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Folytatjuk a kolumbiai énekesnővel, Shakirával és a haitii rapperrel, Wyclef Jean-nel. 2006-ban ez a dal egyé vált a slágerlisták élével. Itt a Hips Don't Lie!
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 101. Rádió
5: Antrit. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Köszönöm, hogy a Rádió Antritot hallgatja. Nálunk szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Mivel hamarosan este 6 óra lesz, én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 6 órás figyelmet, de ígérem, hogy találkozhatunk jövő héten szombaton is. Én jövök déli 12 órától. Karakas Balázs kicsekkol. Jó hétvégét, jó hosszú hétvégét.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
8: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napi rendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik. 13 órakor napi rend előtti felszólalások hangzanak. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az azbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.
4: Andrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Buli a köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardagora.hu.
4: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
5: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltó András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. A mintegy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gumoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
3: www.ergonom.hu.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Andrét.

0: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.

0: 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napirend előtti felszólalások hangzanak el. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az aszbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű aszbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias napos idő, tovább melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: But you're just a boy.
1: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.

0: Megszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a GYESEV működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. A mintegy 22 000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbi

0: biztonságtartás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett. Őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
1: Rádió Antrit, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legnagyobb slágerei. Ez a Rádió André.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.